visszaakasztotta az ollót az őrű szalvára. Alig mentek egy ideig, hát egy tehén jött szembe, annak sajtár lógott a szarván, kérte a tehén a szép leányokat.